suéltale Rocky, báilalo Rocky, suéltale Rocky, báilalo Rocky, suéltale.